Olympic Games kien jisema dik 1980 emmek smajna tlet hits tal-kantant Spanjol Miguel Bosé min Malta ikompli Enzo Guzman.